A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
1: This is

minden arcban és minden hangban. Téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Más lesz a nyugdíjminimum, távozik az uzsoki vezetője, egyre több robbanótest kerül elő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíjminimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint lesznek, akiknek akár a duplájára nő a nyugdíjuk. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen csak nem 700.000 embert érintenek. Távozik a budapesti Uzsoki utcai kórház éléről Ficere Andrea, felmentette tisztségéből Tóth Árpád, országos kórház főigazgató. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása a kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. Nő a kiszáradó folyóinkból és tavainkból előkerülő robbanótestek száma. A tűzszerészekhez júliusban és augusztusban csak nem 70%-kal több bejelentés érkezett ilyen szerkezetekről, mint tavaly ugyanebben az időszakban, miközben a sürgős esetek száma nagyjából háromszorosára emelkedett. Az alacsony vízállás miatt főként a Duna korábban víz alatt lévő területein váltak láthatóvá és hozzáférhetővé a II. Világháborúból visszamaradt eszközök. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Jelentős részben emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Túlnyomóan derült, olykor felhős, száraz időnk van. A szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására futózápor, zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést vasárnapra, ismét kánikulában lesz részünk. Erősödik a parlagfű pollen szórása.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Holttestet találtak a szolnoki művésztelep kertjében. Meglátogatta a köztársasági elnök a balesetet szenvedett pilótát. Ma van az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Meglátogatta Baka András köztársasági elnök az Észak-Pesti Centrum Kórházban azt a pilótát, aki korábban balesetet szenvedett a szolnoki katonai bázisnál. A Magyar Honvédség főparancsnokaként is eljáró államfőhivatala közölte, hogy a szakembert kedden sikeresen megműtötték. Az orvosok és a szakemberek mindent megtesznek a mielőbbi felépüléséért, így a rehabilitációja hamarosan már az otthonában folytatódhat. A légierő vadászgépe egy páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta felkészültségének és lélek jelenlétének köszönhető, hogy a gép lakott területen kívül a szolnoki katonai létesítmény területén ért földet. A szakember a katapultálás közben gerincsérülés szenvedett, emiatt volt szükség az azonnali műtéti beavatkozásra. Hamis 100 eurós bankjegyekkel fizetett egy négyfős társaság egy szolnoki gyorsétteremben egyik késő este. A bejelentést követően a helyi egyenruhások a készenléti rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi vendéglátóhely közelében csaptak le a feltételezett elkövetőkre. A gyanúsítottak által használt gépjármű átvizsgálásakor a rendőrök további 17 darab hamisított 100 eurós bankjegyet találtak, amiket lefoglaltak. A nyomozók mind a négy személyt előállították a rendőrkapitányságra, ahol pénzhamisítás büntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az akció gyors és hatékony lefolytatásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy még több hamis fizetőeszköz kerüljön forgalomba a megyeszékhelyen. Az ügyben a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság folytatja a büntető eljárást, miközben vizsgálják azt is, hogy a lefoglalt bankjegyek összefüggésbe hozhatóak-e más korábbi esetekkel. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Hatalmas területek éghetnek le ilyenkor, múlt hónapban például Tiszafürednél majdnem 100 hektáron lángolt a füves, cserjés terület, illetve nádas. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: A rendkívüli aszályos időszakban is biztosítják Szolnok térségének ivóvízellátását és a környező területek vízigényét a szakemberek, hívta fel a figyelmet honlapján a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A kisköreid úszasztómű üzemeltetésével a lehető legtöbb vizet tartják vissza a rendszerben, amihez már kora tavasszal a megszokottnál korábban feltöltötték a tározót az emelt nyári vízszintre. Júniusban rendkívüli üzemrendet vezettek be, aminek köszönhetően összesen 18 millió köbméter plusz vizet sikerült visszatartani a Tiszatóban és a főcsatornákban. Az igazgatóságok összehangolt munkájának köszönhetően a vízigényeket időben megosztva tehermentesítik a vízellátó rendszereket, megelőzve a teljes kiszáradást. Ezzel az együttműködéssel sikerült elérni, hogy a folyó jelentős részén mindvégig érvényesüljön a duzzasztás kedvező hatása. Megnyerte mindkét előfutamát a szolnoki Csikós Zsóka lengyelországi kajakkenú világbajnokság nyitónapján. A 25 éves sportoló 500 és 1000 méteren is magabiztos teljesítménnyel jutott tovább a következő körbe. A fiatal kajakos az olimpiai számként számon tartott 500 méteren rajt célgyőzelmet aratott, így hibátlan mérleggel fejezte be az első versenynapot. A címvédőként induló szolnoki versenyző örömét fejezte ki a sikeres kezdés miatt, és bízik benne, hogy a jó forma a folytatásban is megmarad. A világbajnokság küzdelmei a hétvégén a döntőkkel folytatódnak. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. A programokhoz a Jászberényi Állatkert is csatlakozott, ahol többek között fénycsapdás rovar bemutató és bátorságpróba is lesz. Országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
3: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Egy ember holttestére bukkantak a szolnoki művésztelep kertjében. A rendőrség munkatársai a helyszíni szemle után gyorsan kizárták az idegenkezűséget. Verepes György, az intézmény vezetője az Új Néplapnak elmondta, mélyen megrázták őket a történtek. Tájékoztatása szerint az elhunyt nem tartozott a művésztelep lakói közé, azonban jól ismerte a helyszínt, és a dolgozók is ismerték őt. A férfi valószínűleg az éjszakai órákban hatolt be a területre, a holttestét pedig másnap délelőtt fedezték fel az intézmény dolgozói. A hatóságok közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják a tragédia körülményeit. Szaharai por szűrheti a napsütést a mai napon. Mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből, jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegő higiénés szakértője.
4: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mélyállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes levegő részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma országszerte száraz, napos időnk lesz, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Eső sehol sem várható. Holnap egy hideg front érkezik, helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. Ma és holnap 32-33 fokos nappali maximumokra és 16-21 fokos éjjeli minimumokra készülhetünk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok, 08-28 a mai dátum. Péntek van, ez a jó hír, 11 perccel múlt 6 óra. Maxim Levente vagyok. Isten éltesse a szülinaposokat és sok boldogságot a névnapos Ágostonoknak. Hívható SMS Viber 06-20-55-55-155. Nem sokára Robbie Williams, előtte még a Unique, most pedig Segíjön. Jó reggelt!
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Dead.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az év 240. napján, augusztus 28-a van. Hogy elröpült ez a nyár, nem? Ma van a Vörösbor világnapja. Ezen a napon a szőlő érését és a nyarat ünnepeljük, mert hogy lassan el kell, hogy búcsúzzunk tőle. Bár az is igaz, hogy a szeptember nem hoz majd évszakváltást egyelőre még, és nincs változás abban sem, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul minden nap itt a Besten. A folytatásban a sztárpár Jay-Z és Beyoncé hallható.
0: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Let's go get 'em.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

0: Best FM, a legjobb zenék. A héten ma lesz a legmelegebb, 28-36 fok között alakul a maximum, napos gomoly felhős idő, említésre méltó csapadék nélkül. Részletek és még több friss info a hírekben, fél hét után pedig Lili Ellent halljuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Meglátogatta a köztársasági elnök a balesetet szenvedett pilótát. Hamis 100 eurósokkal fizető társaságot fogtak el Szolnokon. Ezrével gyulladnak a szabadtéri tüzek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Meglátogatta Baka András köztársasági elnök az Észak-Pesti Centrum Kórházban azt a pilótát, aki korábban balesetet szenvedett a szolnoki katonai bázisnál. A Magyar Honvédség főparancsnokaként is eljáró államfőhivatala közölte, hogy a szakembert kedden sikeresen megműtötték. Az orvosok és a szakemberek mindent megtesznek a mielőbbi felépüléséért, így a rehabilitációja hamarosan már az otthonában folytatódhat. A légierő vadászgépe egy páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta felkészültségének és lélek jelenlétének köszönhető, hogy a gép lakott területen kívül a szolnoki katonai létesítmény területén ért földet. A szakember a katapultálás közben gerincsérülést szenvedett, emiatt volt szükség az azonnali műtéti beavatkozásra. Hamis 100 eurós bankjegyekkel fizetett egy négyfős társaság egy szolnoki gyorsétteremben egyik késő este. A bejelentést követően a helyi egyenruhások a készenléti rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi vendéglátóhely közelében csaptak le a feltételezett elkövetőkre. A gyanúsítottak által használt gépjármű átvizsgálásakor a rendőrök további 17 darab hamisított 100 eurós bankjegyet találtak, amiket lefoglaltak. A nyomozók mind a négy személyt előállították a rendőrkapitányságra, ahol pénzhamisítás büntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az akció gyors és hatékony lefolytatásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy még több hamis fizetőeszköz kerüljön forgalomba a megyeszékhelyen. Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság folytatja a büntető eljárást, miközben vizsgálják azt is, hogy a lefoglalt bankjegyek összefüggésbe hozhatóak-e más korábbi esetekkel. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma országszerte száraz, napos időnk lesz, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Eső sehol sem várható. Holnap egy hideg front érkezik, helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. Ma és holnap 32-33 fokos nappali maximumokra és 16-21 fokos éjjeli minimumokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM, a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapján országszerte száraz napos időnk lesz. Délután több lehet a fátyol felhő az égen, esni, ha minden igaz, nem fog. A héten ma lesz a legmelegebb, 28-36 fok között alakul a hőmérséklet, aztán holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és egy-egy záporzivatar is előfordulhat. 27-35, vasárnap egy fokkal hűvösebb, 29-34 fok mellett telik majd a hétvége. Én pedig el is indítottam a következőt a 90-es és 2000-es évekből. Vanessa Amorosi dalát a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyakunkon a 7 óra, és egy hét múlva ilyenkor már a 0. órát is jelzi hamarosan a csengő. Jövő hét kedden, szeptember 1. iskola kezdés. Hogy közben milyen időnk lesz, kiderül a hírek végén, a következő órában pedig hozom majd a Black Eyed Peas-t. És itt lesz Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hatékony gazdálkodással óvják a vízkészleteket Szolnok térségében. Futamgyőzelemmel indította a világbajnokságot a szolnoki kajakos. Ma van az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A rendkívüli aszályos időszakban is biztosítják Szolnok térségének ivóvízellátását és a környező területek vízigényét a szakemberek, hívta fel a figyelmet honlapján a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A kisköreid duzzasztómű üzemeltetésével a lehető legtöbb vizet tartják vissza a rendszerben, amihez már kora tavasszal a megszokottnál korábban feltöltötték a tározót az emelt nyári vízszintre. Júniusban rendkívüli üzemrendet vezettek be, aminek köszönhetően összesen 18 millió köbméter plusz vizet sikerült visszatartani a Tiszatóban és a főcsatornákban. Az igazgatóságok összehangolt munkájának köszönhetően a vízigényeket időben megosztva tehermentesítik a vízellátó rendszereket, megelőzve a teljes kiszáradást. Ezzel az együttműködéssel sikerült elérni, hogy a folyó jelentős részén mindvégig érvényesüljön a duzzasztás kedvező hatása. Megnyerte mindkét előfutamát a szolnoki Csikós Zsóka a lengyelországi kajakkenú világbajnokság nyitónapján. A 25 éves sportoló 500 és 1000 méteren is magabiztos teljesítménnyel jutott tovább a következő körbe. A fiatal kajakos az olimpiai számként számon tartott 500 méteren rajt cél győzelmet aratott, így hibátlan mérleggel fejezte be az első versenynapot. A címvédőként induló szolnoki versenyző örömét fejezte ki a sikeres kezdés miatt, és bízik benne, hogy a jó forma a folytatásban is megmarad. A világbajnokság küzdelmei a hétvégén a döntőkkel folytatódnak. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. A programokhoz a Jászberényi Állatkert is csatlakozott, ahol többek között fénycsapdás rovar bemutató és bátorságpróba is lesz. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma országszerte száraz, napos időnk lesz, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Eső sehol sem várható. Holnap egy hideg front érkezik, helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. Ma és holnap 32-33 fokos nappali maximumokra és 16-21 fokos éjjeli minimumokra készülhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 26.08.28 a mai dátum. Péntek van, sok boldogságot kívánok a névnapos Ágostonoknak. És ha van szülinapos ismerős, őt is lehet ünnepelni. Mondok hozzá hívható SMS Viber elérhetőséget. 0620 55 55 155, természetesen, ha közlekedési info van, az is jöhet bátran. Meredith Brooks és Janet Jackson biztosan énekel nem sokára, de csak Carlos Santana gitárjátéka után.
0: Best FM, a legjobb zenék! Ladies and gents.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 28. napján, a mai péntek, az Ákostonok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak egyaránt. 1963-ban a mai napon elindult a malév első Európán kívüli járata, egy IL-18 típusú gép repült Athénba és Kairóba. A repülőgép egy 4 légcsavaros, gázturbinás, IL-18-as típusú, 89 személyes gép volt. A menetidő Budapest és Athén között 2 óra 20 perc, Athén és Kairó között 2 óra, a teljes Budapest-Kairó közötti, beleértve az athéni tartózkodást is, 5 óra 10 perc volt. Jó reggelt, jó utat földön, vízen, levegőben. Ha van közlekedési hír, jöhet a 0620 55 55 155-re. Black Eyed Peas, Don't Lie, így megy tovább a péntek reggel a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék a héten, ma lesz a legmelegebb. 28-36 fok között alakul a maximum. Alapvetően napos idő lesz, délután némi fátyol felhővel, ha minden igaz, esni nem fog. Részletek a hírek végén, aztán George Michael dala, az Outside jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Holttestet találtak a szolnoki művésztelep kertjében. Döntetlent játszott a szolnoki MÁV FC a Dabas ellen. Sivatagi por szűrheti a napfényt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Egy ember holttestére bukkantak a szolnoki művésztelep kertjében. A rendőrség munkatársai a helyszíni szemle után gyorsan kizárták az idegenkezűséget. Verepes György, az intézmény vezetője az Új Néplapnak elmondta, mélyen megrázták őket a történtek. Tájékoztatása szerint az elhunyt nem tartozott a művésztelep lakói közé, azonban jól ismerte a helyszínt, és a dolgozók is ismerték őt. A férfi valószínűleg az éjszakai órákban hatolt be a területre, a holttestét pedig másnap délelőtt fedezték fel az intézmény dolgozói. A hatóságok közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják a tragédia körülményeit. Pontot szerzett itthon a szolnoki MÁV FC labdarúgó csapata a harmadosztályú bajnokság 5. fordulójában. A szolnoki együttes a Dabas ellen lépett pályára, ahol már a 17. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat. A vendégek azonban még a félidő előtt egyenlíteni tudtak, majd a második játékrészben a vezetést is átvették. A szoljon.hu beszámolója szerint a kékfehérek nem adták fel a küzdelmet, a folyamatos támadások pedig a mérkőzés hajrájában hozták meg a sikert, hiszen 6 perccel a rendes játékidő vége előtt sikerült a kapuba találniuk. A küzdelmes találkozó így végül 2-2-es döntetlennel zárult. A megye másik együttese, a Tiszafüredi VS-e nem tudott meglepetést okozni, a gárda ugyanis 2-0-ás vereséget szenvedett a Cigánd elleni mérkőzésen. Szaharai por szűrheti a napsütést a mai napon. Mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből, jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője. Ma országszerte száraz, napos időnk lesz, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Eső sehol sem várható. Holnap egy hideg front érkezik, helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. Ma és holnap 32-33 fokos nappali maximumokra és 16-21 fokos éjjeli minimumokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 28-a van péntek. Sok boldogságot kívánok a névnapos Ágostonoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1962-ben ezen a napon született David Fincher, amerikai filmrendező, aki nem csak a hetediket, a Harcosok klubját vagy a Benjamin Button különös életét jegyzi, de olyan videóklippek is az ő nevéhez fűződnek, mint George Michael, Freedomja, a Janis Garagán az Aerosmith-től, és rendezett klippeket Madonnának is, Express Yourself, Vogue, Bad Girl. ...1969-ben ezen a napon született Jack Black, amerikai színész, komikus, zenész, olyan filmek sztárja, mint a Pop Csajok, stb., a Rock Suli vagy a Jumanji széria. Ugyanabban az évben, 1969-ben és ugyanezen a napon született Jason Priestley is, kanadai színész, a 90-es évek egyik legnagyobb tini ikonja, leghíresebb alakítása a Beverly Hills 90210 című tévésorozatban, Brandon Walsh megformálása. 1965-ben a mai napon született Shania Twain, Grammy-díjas kanadai énekesnő, minden idők legsikeresebb női country előadója. 1982. augusztus 28 megszületett Leanne Rimes, Grammy-díjas amerikai énekesnő, a Sakáltanya film zenéjének előadója. A sort a 86-os születésű Florence Welch, a Florence and the Machine tagja zárja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az utakon vihar előtti csend uralkodik, a vihar pedig hát majd szeptember 1-én, jövő hét kedden lesz. Kezdődik az iskola, sulisok, ovisok, anya, apa, tele lesz az út autósokkal, emberekkel, vigyázzunk egymásra, akkor is, most is. Ha van közlekedési hír, várom, 0620 55 55 155. 8 után pedig jön majd Desiré. És az Airi Mafia is. Tartunk egy rövid szünetet, jönnek a friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Meglátogatta a köztársasági elnök a balesetet szenvedett pilótát. Hamis 100 eurósokkal fizető társaságot fogtak el Szolnokon. Ezrével gyulladnak a szabadtéri tüzek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Meglátogatta Baka András köztársasági elnök az Észak-Pesti Centrum Kórházban azt a pilótát, aki korábban balesetet szenvedett a szolnoki katonai bázisnál. A Magyar Honvédség főparancsnokaként is eljáró államfőhivatala közölte, hogy a szakembert kedden sikeresen megműtötték. Az orvosok és a szakemberek mindent megtesznek a mielőbbi felépüléséért, így a rehabilitációja hamarosan már az otthonában folytatódhat. A légierő vadászgépe egy páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta felkészültségének és lélek jelenlétének köszönhető, hogy a gép lakott területen kívül a szolnoki katonai létesítmény területén ért földet. A szakember a katapultálás közben gerincsérülést szenvedett, emiatt volt szükség az azonnali műtéti beavatkozásra. Hamis 100 eurós bankjegyekkel fizetett egy négyfős társaság egy szolnoki gyorsétteremben egyik késő este. A bejelentést követően a helyi egyenruhások a készenléti rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi vendéglátóhely közelében csaptak le a feltételezett elkövetőkre. A gyanúsítottak által használt gépjármű átvizsgálásakor a rendőrök további 17 darab hamisított 100 eurós bankjegyet találtak, amiket lefoglaltak. A nyomozók mind a négy személyt előállították a rendőrkapitányságra, ahol pénzhamisítás büntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az akció gyors és hatékony lefolytatásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy még több hamis fizetőeszköz kerüljön forgalomba a megyeszékhelyen. Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság folytatja a büntető eljárást, miközben vizsgálják azt is, hogy a lefoglalt bankjegyek összefüggésbe hozhatóak-e más korábbi esetekkel. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma országszerte száraz, napos időnk lesz, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Eső sehol sem várható. Holnap egy hideg front érkezik, helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. Ma és holnap 32-33 fokos nappali maximumokra és 16-21 fokos éjjeli minimumokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Drága hétvége váró testvéreim, nővéreim, jó hírem van. Péntek van, Hey Soul Sister, a San Francisco-i Train is örül neki, és mi is örülhetünk együtt a jó hírnek, aztán nem sokára a Bahamen engedi szabadjára a kutyusokat, Who Let the Dogs Out, és énekel Kelly Rowland is. 6 perc elmúlt 8, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM,

Best of a legjobb zenék. Elég mozgalmas időszak ez Kelly Rowlandnek, a Destiny's Child trió egyik tagjának, hiszen szólóban és a csapattal is új zenei anyagot készítenek, bár a Destiny's Child házatájáról azok a hírek érkeztek, hogy eddig kiadatlan, de már rögzített dalok formájában új anyag érkezik, és az újraegyesülés is napirendre került. Kelly Rowland pedig szólóban is új albummal készül, és világkörüli turnét szervez. Ő folytatja egy munkás dallal a péntek reggelt, jön a Work, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Aki ma korán kelt, holdfogyatkozást lelt az égbolton. Szabad szemmel is varázslatos volt a hajnali holdfogyatkozás. Közben pedig fokozódik a kánikula, és a holnapra ígért hidegfront nem hoz akkora lehűlést, mint amennyire gondoltuk. Száraz lesz, széllel, és csak 1-2 fokot mérsékli a mai hőséget. Rögtön 8:30, jó reggelt, részletekkel jönnek a hírek, aztán a Spice Girls és a Spice Up Your Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hatékony gazdálkodással óvják a vízkészleteket Szolnok térségében. Futamgyőzelemmel indította a világbajnokságot a szolnoki kajakos. Ma van az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A rendkívüli asszályos időszakban is biztosítják Szolnok térségének ivóvízellátását és a környező területek vízigényét a szakemberek, hívta fel a figyelmet honlapján a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A kiskörei duzzasztómű üzemeltetésével a lehető legtöbb vizet tartják vissza a rendszerben, amihez már kora tavasszal a megszokottnál korábban feltöltötték a tározót az emelt nyári vízszintre. Júniusban rendkívüli üzemrendet vezettek be, aminek köszönhetően összesen 18 millió köbméter plusz vizet sikerült visszatartani a Tiszatóban és a főcsatornákban. Az igazgatóságok összehangolt munkájának köszönhetően a vízigényeket időben megosztva tehermentesítik a vízellátó rendszereket, megelőzve a teljes kiszáradást. Ezzel az együttműködéssel sikerült elérni, hogy a folyó jelentős részén mindvégig érvényesüljön a duzzasztás kedvező hatása. Megnyerte mindkét előfutamát a szolnoki Csikós Zsóka a lengyelországi kajakkenú világbajnokság nyitónapján. A 25 éves sportoló 500 és 1000 méteren is magabiztos teljesítménnyel jutott tovább a következő körbe. A fiatal kajakos az olimpiai számként számon tartott 500 méteren rajt célgyőzelmet aratott, így hibátlan mérleggel fejezte be az első versenynapot. A címvédőként induló szolnoki versenyző örömét fejezte ki a sikeres kezdés miatt, és bízik benne, hogy a jó forma a folytatásban is megmarad. A világbajnokság küzdelmei a hétvégén a döntőkkel folytatódnak. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. A programokhoz a Jászberényi Állatkert is csatlakozott, ahol többek között fénycsapdás rovar bemutató és bátorságpróba is lesz. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma országszerte száraz, napos időnk lesz, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Eső sehol sem várható. Holnap egy hideg front érkezik, helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. Ma és holnap 32-33 fokos nappali maximumokra és 16-21 fokos éjjeli minimumokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Miközben örömünkben akár ugrálhatunk is a Criss-cross jumpjára, hogy jön a hétvége. Nem annyira örömteli, hogy a holnapra beígért hideg front csak alig-alig enyhíti a kánikulát. Mondom a hőfokokat, minimum, maximum mától kezdődően. Tehát ma 29-36, szombat 27-35, vasárnap 29-34, hétfő 28-36, kett 29-36, és aztán szerdán, csütörtökön jön egy újabb hidegfront, ami majd valóban enyhülést hoz. Aki pedig dugott, balesetet lát, segíthet a többieknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek tehát zenék a boldog nyomógombos telefonos korszakból, még az AI előttről. Bob Sinclair, Love Generation. És egy első emelet feldolgozás az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol, a csak azért is szerelem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra, a friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Holttestet találtak a szolnoki művésztelep kertjében. Döntetlent játszott a szolnoki MÁV FC a Dabas ellen. Sivatagi por szűrheti a napfényt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Egy ember holttestére bukkantak a szolnoki művésztelep kertjében. A rendőrség munkatársai a helyszíni szemle után gyorsan kizárták az idegenkezűséget. Verepes György, az intézmény vezetője az Új Néplapnak elmondta, mélyen megrázták őket a történtek. Tájékoztatása szerint az elhunyt nem tartozott a művésztelep lakói közé, azonban jól ismerte a helyszínt, és a dolgozók is ismerték őt. A férfi valószínűleg az éjszakai órákban hatolt be a területre, a holttestét pedig másnap délelőtt fedezték fel az intézmény dolgozói. A hatóságok közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják a tragédia körülményeit. Pontot szerzett itthon a szolnoki MÁV FC labdarúgó csapata a harmadosztályú bajnokság 5. fordulójában. A szolnoki együttes a Dabas ellen lépett pályára, ahol már a 17. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat. A vendégek azonban még a félidő előtt egyenlíteni tudtak, majd a második játékrészben a vezetést is átvették. A szoljon.hu beszámolója szerint a kékfehérek nem adták fel a küzdelmet, a folyamatos támadások pedig a mérkőzés hajrájában hozták meg a sikert, hiszen 6 perccel a rendes játékidő vége előtt sikerült a kapuba találniuk. A küzdelmes találkozó így végül 2-2-es döntetlennel zárult. A megye másik együttese, a Tiszafüredi VS-e nem tudott meglepetést okozni, a gárda ugyanis 2-0-ás vereséget szenvedett a Cigánd elleni mérkőzésen. Szaharai por szűrheti a napsütést a mai napon. Mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből, jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője. Ma országszerte száraz, napos időnk lesz, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Eső sehol sem várható. Holnap egy hideg front érkezik, helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. Ma és holnap 32-33 fokos nappali maximumokra és 16-21 fokos éjjeli minimumokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként az angol énekes George Ezra fővárosunkról írt és fővárosunk ihlette dala, Budapest a címe. Érkezik még a CNC Music Factory, az Allianz Ethnica, Cosin és Jennifer Lopez is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, hat közlekedési hír van. Várom, 5 perc elmúlt 9, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Funky, mondják alattam, de nem. Classic House lesz ma, mert hogy a Night Shift Extra-ban hétfői rezidensünk Lauer Christian duplázik, 7 és 8 között, tehát a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjei pörögnek, a házigazda is ebben a stílusban mixel majd 6-tól, a lemezjátszok mögött White Boy. Ez az Allianz Ethnic és a Respect, ha pedig dugó baleset van, jöhet a közlekedési hír. 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék. Baleset az M7-esen, a Balaton felé Sukorónál, 3-4 kilométeres a torlódás, és Norbitól tudjuk, hogy baleset történt a fővárosban is. A Könyves Kálmán körúton, a Vajda Péter utcánál, mindkét irányban brutál dugó. Köszi Norbi, jó utat mindenkinek. 0620 55 55 155. Jennifer Lopez-zel megy tovább a péntek reggel. Ez a Get Right a legjobb zenék.

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change.

Best FM a legjobb zenék. Valószínűleg jövő hét kedden a nyár, nem, de a nyári szünet biztosan véget ér. Szeptember 1-ével kezdetét veszi az új tanév, úgyhogy kedves nyári gyerekek, a nyár fiai, az utolsó úgymond nyári szüneti hosszú étvége jön, szombat, vasárnap, hétfő, na és a nyár fiai DJ Sammy-től, The Boys of Summer, ráadásul mindezek mellé a holnapi száraz, gyenge hidegfrontot leszámítva. Igazi nyári időnk lesz. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jön a nyári szünet utolsó hétvégéje, és gondolom hosszú sorok indulnak a Balatonra, ezt kihasználva. Jön majd a Balatoni Lány című Szikora Róbert és Valmár koprodukció, és zenél a Matchbox 20 is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 11 óra a friss hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Meglátogatta a köztársasági elnök a balesetet szenvedett pilótát. Hamis 100 eurósokkal fizető társaságot fogtak el Szolnokon.

0: ezrével gyulladnak a szabadtéri tüzek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Meglátogatta Baka András köztársasági elnök az Észak-Pesti Centrum Kórházban azt a pilótát, aki korábban balesetet szenvedett a szolnoki katonai bázisnál. A Magyar Honvédség főparancsnokaként is eljáró államfőhivatala közölte, hogy a szakembert kedden sikeresen megműtötték. Az orvosok és a szakemberek mindent megtesznek a mielőbbi felépüléséért, így a rehabilitációja hamarosan már az otthonában folytatódhat. A légierő vadászgépe egy páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta felkészültségének és lélek jelenlétének köszönhető, hogy a gép lakott területen kívül a szolnoki katonai létesítmény területén ért földet. A szakember a katapultálás közben gerincsérülés szenvedett, emiatt volt szükség az azonnali műtéti beavatkozásra. Hamis 100 eurós bankjegyekkel fizetett egy négyfős társaság egy szolnoki gyorsétteremben egyik késő este. A bejelentést követően a helyi egyenruhások a készenléti rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi vendéglátóhely közelében csaptak le a feltételezett elkövetőkre. A gyanúsítottak által használt gépjármű átvizsgálásakor a rendőrök további 17 darab hamisított 100 eurós bankjegyet találtak, amiket lefoglaltak. A nyomozók mind a négy szemét előállították a rendőrkapitányságra, ahol pénzhamisítás büntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az akció gyors és hatékony lefolytatásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy még több hamis fizetőeszköz kerüljön forgalomba a megyeszékhelyen. Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság folytatja a büntető eljárást, miközben vizsgálják azt is, hogy a lefoglalt bankjegyek összefüggésbe hozhatóak-e más korábbi esetekkel. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma országszerte száraz, napos időnk lesz, délután növekedhet meg a fátyolt felhőzet nyugat felől. Eső sehol sem várható. Holnap egy hideg front érkezik, helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. Ma és holnap 32-33 fokos nappali maximumokra és 16-21 fokos éjjeli minimumokra készülhetünk.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában a Sophie B. Hawkins-tól, a Compact Disco-tól, a Five-tól, nem sokára a Britney Spears-től, elsőként pedig a Mystic-től. Scandalous, 5 perc elmúlt, 10-08-28 a mai dátum, Isten éltesse az ágostonokat és a szülinaposokat. 0620-55-55-155, telefon SMS Viber, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

micsoda! Apropó nyár, egy kicsit így a végére megfáradtunk, nem? Na meg a munkahét végére is, Best FM a legjobb zenék. Ha így van, tartsunk ki, mert hogy jön a nyári szünidő utolsó, ráadásul hosszú hétvégéje, mert hogy csak kedden kezdődik a suli. Maradunk mozgásban a fájval! Keep on Moving 1999-ből. A Best. Get in my way.

0: Best FM, a legjobb zenék. M1 Budapest felé Tatabánya előtt terelés plusz baleset egyenlő 7 kilométeres dugó. Köszönjük Pistinek 0620 55 55 155, ide jött az üzenete. És baleset történt a 82-es főúton Bakony-Szentkirály térségében is, ahol két autó ütközött a 35-ös kilométernél, félpályás lezárás van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Kiss from a Rose, Seal-től. És Zúza tankcsapda is. Mi a gyánkik, hogy a mennyekbe mondsak, melyik ajtunk mennyekbe. Mi a gyánkik, hogy a mennyekbe mondsak, melyik ajtunk mennyekbe. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha van közlekedési info, jöhet ide.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Havonta frissítik a mentőszolgálat nyilvános kiérkezési adatait. Jön az állatkertek éjszakája már 15. alkalommal. Felhők és por szűrheti a napsütést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. A cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Újabb áradás fenyeget Nepál és Kína határán. Szerdán itt katasztrófát okozott egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina, amely eltorlaszolt egy folyót,

0: felgyülemlett víz pedig elöntötte a területet. Az Ár hidakat mosott el és járhatatlanná tett mintegy 40 kilométernyi utat. Reggel már mintegy 470 halottról számoltak be a hatóságok. A mentést az újabb árhullám veszélye miatt ma ideiglenesen felfüggesztették. Sötétedés utáni kalandokra várják ma a látogatóikat az állatkertek. Az állatkertek éjszakáját 15. alkalommal rendezik meg. Ezúttal 13 intézmény csatlakozott. Köztük a Fővárosi Állat és Növénykert, a Veresegyházi Medve Otthon vagy a Szegedi Vadaspark. Idén az állatokkal kapcsolatos tévhiteket járják körül. Kiderül például, hogy tényleg vak-e a vakond, vagy hogy a denevérek valóban belegabajodnak-e az emberek hajába. A szakemberek bemutatókkal, előadásokkal, interaktív programokkal készülnek. Elhunyt 5. Harald Norvégia királya. 1991-ben került a Skandinávország trónjára, csak nem 2 hete kórházban ápolták ritka és súlyos betegsége miatt. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 89 éves korában érte a halál. Fátyol felhős időre számíthatunk, a napsütést pedig a sok szaharai por is szűrheti, esni valószínűleg nem fog. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként az NSYNC mémé vált dala, Justin Timberlake fura kiejtésének köszönhetően. Az It's Gonna Be Me ugyanis a dal végén úgy énekli, hogy It's Gonna Be May, mint május angolul, úgyhogy áprilisban évről évre előkerülnek a mémek. Nem találjátok ki április után mi lesz It's Gonna Be May, vagy Bye Bye Bye April, It's Gonna Be May, és még sorolhatnám. 5 perccel múlt 11. Jó utat, jó munkát, jó pihenést kívánok. Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hazug embert hamarabb utolérik. Ugye mindenki tudja a közmondás végét. Kutatások szerint, amikor hazudunk, megemelkedik a hangszínünk.
1: Hát hazudnék én neked.
0: Would I lie to you? Ezt jelenti a Charles and Eddie duó dalának címe, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesnél egy autó a szalagkorlátnak hajtott. A 125-ös kilométernél csak a külső sáv járható, több kilométeres a torlódás. Ugyanez a helyzet az M1-esen Budapest felé, a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt. Aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megjött Majoros Rita, és én ennek örülök. Örülök, hogy jöttél Glad You Came címmel, pedig a The Wanted dalával indítja a péntek délutánt. Én jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is. Max M. Levente vagyok.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Képzéssel segítik az anafilaxiás gyerekek iskolai ellátását. Ékszerrablás Bécsben, gyémántnyakéknek kélt lába. Szaharai por is szűrheti a napsütést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Képzésekkel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás, allergiás gyerekeket. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán kifejtette, idehaza csaknem 25 ezer gyerek él ilyen allergiával. Ezért ingyenes, rövid online képzést nyújtanak az oktatási nevelési intézmények dolgozóinak. Elérhető egy oktató videó is, amely az anafilaxia felismerését, ellátását, az EpiPen használatát mutatja be, illetve egy gyakorlati segédlet, amely konkrét információkat, hasznos tippeket ad a pedagógusoknak. Az érintettek már a tanévkezdés előtt felkészülhetnek a feladatra. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Történelmünk egyik sorsfordító eseménye kapcsán nagyszabású állami és egyházi megemlékezést tartanak Mohácson. Hogy mit is jelent számunkra az évforduló, arról Mozárt Gábort, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
1: Logisztikai központot és hipermarketet is orosz dróntámadás ért Ukrajnában. Kijev közelében megsemmisült a piacvezető ukrán csomagküldő vállalat elosztó központja. Az ország délkeleti részén egy barkács és építőanyag áruházlánc egyik nagy üzlete kapott találatot. Gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból, amint egy

0: 4 millió eurót érő ékszer egy párizsi luxus márka darabja, több mint 670 drága kővel díszítették. Egy kiállításon szerepelt, a tettesek a látogatók közé vegyülve emelték el tegnap délután úgy, hogy betörték az egyik tároló üvegét. A nyomozás folyik, a két férfiről képeket is közöltek. A fátyolfelhők mellett jelentős mennyiségű szaharai por is szűrheti ma a napsütést, csapadék viszont nem várható. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hírem van, péntek van, szép napot kívánok mindenkinek, és mondhatom már azt így délután néhány perccel, hogy kellemes hétvégét, Majoros Rita vagyok. Egy kicsit hangolódjunk együtt a következő két napra, Savage Gardennel, Christina Aguilerával, Rúzsa Magdival, vagy éppen Ciscoval, de a Wanted már indítja is az órát és a délutánt. Glad you came!
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép pénteket a folytatásban is mindenkinek. Remélem, hogy jól telik eddig a nap, és hogy hamarosan itt lesz a munkaidő vége, és megkezdhetik a hétvégét. Mivel töltik majd egyébként az utolsó nyári hétvégét? Jaj, nem olyan jó ezt kimondani, bevallom őszintén. Én azért még úgy el tudnék viselni egy hónap nyarat. Gyanítom, ezzel az éppen suliba készülődők is így vannak, a szüleik meg aztán végképp, vagy lehet, hogy másként gondolják? Na jó, ezt is megtárgyaljuk a mai délutánon, előtte azért még hozok isteni zenéket, közlekedési információkat, napkérdését is, úgyhogy nem fogunk unatkozni, főképp, hogyha velem tartanak. Itt lesz mindjárt Cisco és a Tong Song, elénekli majd a Lady Marmalade-dalt, Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink, de most a Savage Gardennel megyünk tovább. I Want You, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about, you know, the finer things in life.

0: West FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, és azt hiszem délután még csak többen lesznek. Úgyhogy érdemes ma is figyelni, főként az M7-esen is még szerintem azért az utolsó hétvégét szívesen töltik sokan a Balatonnál, úgyhogy figyelem, én ahogy megkapom az információkat, már hozom is. Legutóbb annyit kaptam, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabányától a kiépített terelésben, illetve a terelés előtt is erős a forgalom, úgyhogy lassulás, torlódás van a külső sávban, továbbra is aki autóval van és Budapest a célja, válassza a belső sávot. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat ma délután is. Utazunk együtt, és vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

blokkolnád, hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvődön majd DJ-zek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem tudom, mennyire jó hír, de elröppent egy óra a délutánból, úgyhogy pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek egykor, utána pedig Mark Ronson és Bruno Mars nyitja majd az órát, ez lesz az Uptown Funk. És jön majd a VIP is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pereskedés helyett közjegyzőkkel is lezárható lenne sok vita. Medúzák rohamoztak meg egy francia atomerőművet. Holnap már jöhet egy-egy zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írt a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodást lehet kötni, amely szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Megjegyezték, idehaza tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak kevesebb, mint fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Aknamentesítették a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait. Az amerikai középső parancsnokság bejelentette, hogy sikerült eltávolítani azokat a tengeri robbanóeszközöket, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. Közölték, az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajónak segített átkelni a szoroson. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Több sportákban is próbára tehetik magukat holnap a résztvevők. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
2: Az idei Generali Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelmszerűen a reggeli felmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk idén.
1: Ismét medúzák miatt kellett leállítani a legnagyobb francia atomerőmű 2 reaktorát. Szerda éjjel több mint 200 tonnányi medúza szállta meg a szűrőberendezéseket. A csalánozók már tavaly, illetve augusztus első felében is komoly gondot okoztak az erőműben. Jelenleg a létesítmény egyetlen reaktorblokkja sem működik rendeltetésszerűen, 2 további ugyanis csökkentett kapacitással üzemel szintén a medúzák miatt, a maradék 2 pedig karbantartás miatt nem termel. Fátyolfelhős időre számíthatunk, a napsütést pedig a sok szaharai por is szűrheti, esni valószínűleg nem fog. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk.

0: A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, igazán szuper pénteket kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok ebben az órában, és hát azt kell, hogy mondjam, szuper dalokat hozok. Na higgyék el nekem, ez nem kamu, hanem tényleg a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi, mert hogy itt lesz Sergio Mendez és a Black Eyed Peas, meg a Mash Canada, vagy az Uptown Funk, Mark Ronson és Bruno Mars dala. Már kezdek is!
2: Best FM.

nem kopik. Vesztefem a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Közelítünk sajnos a nyár végéhez, hiszen ez lesz az utolsó augusztusi hétvége. Úgyhogy ma arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt az idei nyár legjobb pillanata, vagy legjobb eseménye, legjobb történése. 0620 55 55 155, jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Mi volt ez a pillanat, amire legszívesebben emlékeznek vissza ebből a nyárból? Na persze ez nem egy ilyen lehangoló témának készült, úgyhogy a vidám pillanatokat is nagyon várom, sőt azokat várom igazán, úgyhogy tényleg jöjjenek a válaszok, és mellé a legjobb zenék a 90-es 2000-es évekből. Madonnával utazunk tovább, és a Vogue-gal, ez pedig tipikusan az a dal, hogyha a 90-es 2000-es években volt valami film, amiben a divat szóba került, akkor ezt a daltot biztos, hogy hallhattuk. Na meg most itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán Monornál baleset történt a 34-es kilométernél, úgyhogy csak a külső sáv járható. Budapestről pedig azt az információt kaptam, hogy az Andrássy úton történt baleset, méghozzá a Bajcsy-Zsilinszky úti kereszteződés előtt. Köszönöm szépen az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Ha bárki bármit lát az utakon, az utak mentén, ami infó lehet a többi autózónak, megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kristóftól jött egy üzenet, aki azt írta, hogy náluk nagyon nyárvégi hangulat van az irodában, egyébként hatan dolgoznak az irodában plusz a főnök, viszont utóbbi annyira jó fej volt, hogy látta a többieken picit ezt a már-már hétvégi, már-már nyárvégi hangulatot, hogy kettőkor mindenkit hazaengedett, úgyhogy a főnökének szeretnének küldeni egy isteni dalt, annyit ért Kristóf, hogy Tamásnak szól az üzenet, hallgatja egyébként a Best FM-et, de biztosak benne, hogy tudja, kiről lesz szó, úgyhogy hát mindenkire ilyen főnököt kívánok, és akkor a következő órában a jó főnököknek, és ugye Tamásnak is érkezzen majd a Chocolate Puma és az Always and Forever. Vagy éppen a Hooligans dala, ez a legyen valami. Jó hétvégét nektek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-

0: Hírek a Best FM-en.
1: Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Medve tépett szét egy autót Romániában. Esőre most még nem kell készülni. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét. Unger Anna politológus megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. A cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértési növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: 20 éve körözött bűnözőt fogtak el Magyarországon. A 60 éves brit férfit Amerikában gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt keresték, nemzetközi elfogató parancs is volt ellene, a legkeresettebb bűnözők közé tartozott. Az FBI jelzése nyomán kapták el az M3-ason polgárnál, amikor átutazott hazánkon. A nyomozóiroda kezdeményezte kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte. Autót tépett meg egy éhes medve Romániában. A nem mindennapi jelenetet a Transfogarasi úton videózta le egy autós, írja az Infostart. Az állat odalépett a kocsihoz, megragadta a lökhárítót és leszakította. A közelben egyébként egy egész mackó családot is láttak, így lehet, hogy a felvételen egy anyamedve látható. A fátyolfelhők mellett jelentős mennyiségű szaharai por is szűrheti ma a napsütést, csapadék viszont nem várható. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mi volt az idei nyár legszebb, legemlékezetesebb, legizgalmasabb pillanata? 2 óra után 4 perccel is erre a kérdésre keresem a választ. Majoros Rita vagyok. Ez a nap kérdése, úgyhogy jöhetnek az üzenetek a 0620-55-55-155-re, vagy Facebook, vagy Insta oldalunkra. Mellé pedig a Chocolate Puma is zenél. Always and Forever.
0: Best FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

Best FM a legjobb zenék. Mi volt az idei nyár legemlékezetesebb, legszebb, vagy éppen legjobb pillanata? Ma délután ezt a kérdést tettem fel, úgyhogy nézzünk is pár üzenetet. Azt írja Gábor, a kislányom idén tanult meg úszni, amikor először elengedte a kezünket a medencében, és egyedül úszott felém. Szerintem büszkébb voltam, mint amikor diplomát kaptam. De cuki. Eszter is írta, férjemmel 20 év után először voltunk kettesben egy teljes hétvégét, gyerekek nélkül, telefon nélkül, csak mi. Rájöttünk, hogy még mindig tudunk randizni egymással, és mennyire jó volt, és elhatároztuk, hogy legalább fél évente adunk magunknak egy ilyen hétvégét. Csodásan hangzik. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha végig gondoljuk az elmúlt nyarat, mi volt a legszebb, legjobb, legizgalmasabb pillanat? Jöhetnek az üzenetek. Az üzenetek közben pedig érkezzen Will Smith és a Getting Jiggy With It, egy igazi nyári hangulatú dal, hogy visszaemlékezzünk a nyári pillanatokra. Élvezzük a zenét, a táncot, és egyszerűen csak a szabadságot. Getting Jiggy With It, itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Balázstól kaptam egy üzenetet, hogy baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasoron, méghozzá a Szilágyi Erzsébet fasor Kútvölgyi út Városmajor utca találkozásánál, úgyhogy ott kell Budapesten némi fennakadásra számítani. Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán pedig Monornál korábban baleset történt, a 34-es kilométernél továbbra is csak a külső sáv autózható. Az M1-esen Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt erős a forgalom, úgyhogy szintén torlódás van. Továbbra is, aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Ha látnak valamit, az utakon írjanak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Már csak mi tudjuk,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Holttestet találtak a szolnoki művésztelep kertjében. Meglátogatta a köztársasági elnök a balesetet szenvedett pilótát. Ma van az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Meglátogatta Baka András köztársasági elnök az Észak-Pesti Centrum Kórházban azt a pilótát, aki korábban balesetet szenvedett a szolnoki katonai bázisnál. A Magyar Honvédség főparancsnokaként is eljáró államfőhivatala közölte, hogy a szakembert kedden sikeresen megműtötték. Az orvosok és a szakemberek mindent megtesznek a mielőbbi felépüléséért, így a rehabilitációja hamarosan már az otthonában folytatódhat. A légierő vadászgépe egy páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta felkészültségének és lélek jelenlétének köszönhető, hogy a gép lakott területen kívül a szolnoki katonai létesítmény területén ért földet. A szakember a katapultálás közben gerincsérülést szenvedett, emiatt volt szükség az azonnali műtéti beavatkozásra. Hamis 100 eurós bankjegyekkel fizetett egy négyfős társaság egy szolnoki gyorsétteremben egyik késő este. A bejelentést követően a helyi egyenruhások a készenléti rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi vendéglátóhely közelében csaptak le a feltételezett elkövetőkre. A gyanúsítottak által használt gépjármű átvizsgálásakor a rendőrök további 17 darab hamisított 100 eurós bankjegyet találtak, amiket lefoglaltak. A nyomozók mind a négy személyt előállították a rendőrkapitányságra, ahol pénzhamisítás büntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az akció gyors és hatékony lefolytatásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy még több hamis fizetőeszköz kerüljön forgalomba a megyeszékhelyen. Az ügyben a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság folytatja a büntető eljárást, miközben vizsgálják azt is, hogy a lefoglalt bankjegyek összefüggésbe hozhatóak-e más korábbi esetekkel. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Hatalmas területek ég

0: szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: A rendkívüli asszályos időszakban is biztosítják Szolnok térségének ivóvízellátását és a környező területek vízigényét a szakemberek, hívta fel a figyelmet holnapján a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A kiskörei duzzasztómű üzemeltetésével a lehető legtöbb vizet tartják vissza a rendszerben, amihez már kora tavasszal a megszokottnál korábban feltöltötték a tározót az emelt nyári vízszintre. Júniusban rendkívüli üzemrendet vezettek be, aminek köszönhetően összesen 18 millió köbméter plusz vizet sikerült visszatartani a Tiszatóban és a főcsatornákban. Az igazgatóságok összehangolt munkájának köszönhetően a vízigényeket időben megosztva tehermentesítik a vízellátó rendszereket, megelőzve a teljes kiszáradást. Ezzel az együttműködéssel sikerült elérni, hogy a folyó jelentős részén mindvégig érvényesüljön a duzzasztás kedvező hatása. Megnyerte mindkét előfutamát a szolnoki Csikós Zsóka a lengyelországi kajakkenú világbajnokság nyitónapján. A 25 éves sportoló 500 és 1000 méteren is magabiztos teljesítménnyel jutott tovább a következő körbe. A fiatal kajakos az olimpiai számként számon tartott 500 méteren rajt célgyőzelmet aratott, így hibátlan mérleggel fejezte be az első versenynapot. A címvédőként induló szolnoki versenyző örömét fejezte ki a sikeres kezdés miatt, és bízik benne, hogy a jó forma a folytatásban is megmarad. A világbajnokság küzdelmei a hétvégén a döntőkkel folytatódnak. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. A programokhoz a Jászberényi Állatkert is csatlakozott, ahol többek között fénycsapdás rovar bemutató és bátorságpróba is lesz. Országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Egy ember holttestére bukkantak a szolnoki művésztelep kertjében. A rendőrség munkatársai a helyszíni szemle után gyorsan kizárták az idegenkezűséget. Verepes György, az intézmény vezetője az Új Néplapnak elmondta, mélyen megrázták őket a történtek. Tájékoztatása szerint az elhunyt nem tartozott a művésztelep lakói közé, azonban jól ismerte a helyszínt, és a dolgozók is ismerték őt. A férfi valószínűleg az éjszakai órákban hatolt be a területre, a holttestét pedig másnap délelőtt fedezték fel az intézmény dolgozói. A hatóságok közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják a tragédia körülményeit. Szaharai por szűrheti a napsütést a mai napon. Mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből, jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegő higiénés szakértője.
3: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészséggel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes levegő részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutilizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.

0: Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma országszerte száraz, napos időnk lesz, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Eső sehol sem várható. Holnap egy hideg front érkezik, helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. Ma és holnap 32-33 fokos nappali maximumokra és 16-21 fokos éjjeli minimumokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a stúdióban már Fodor Attila üdvözlet. Ma van a születésnapja a Cadillac Form 1-es versenyzőinek, Valtteri Bottasnak. Ekkor született Jack Black színész is, ahogy Szilágyi Tibor is, de most van a színi napja Gotár Péter rendezőnek is. Az órában majd itt lesz az Atomic Kitten feldolgozása, de most Krisztina Milliennel indulunk.
2: 102.4 West FM.

A nyár utolsó hétvégéje is 30 fok körüli maximumokat hoz. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hidegfront hatására többször lesz majd felhősebb az idő, helyenként futó zápor is kialakulhat, de számottevő csapadék nem várható. A délutáni kora esti órákra már felszakadozhat a felhőzet, napközben északnyugatira fordul a szél, a hőmérséklet 31 fok körül alakul. A szombaton érkező hidegfront nem hoz leülést vasárnapra sem, ismét kánikulában lesz részünk, jó részt napos időre lehet számítani, csak kevés felhővel felettünk, a szél is gyengül majd, 32 foknál is többet mérhetünk majd. A nyár utolsó napjára hétfőre 34 fok körüli maximumokat jósolnak. Ezúttal a Respect-tel folytatom a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ma tartják az állatkertek éjszakáját a Bagolyvár Vadas Parkban is, ahol lesz bátorságösvény, esti etetések, különleges találkozások. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumban is megtartják az állatkertek éjszakáját, 6 órától dámborjú sétával, egzotikus állatbemutatóval, ragadozó madarak bemutatójával többek között. Tiszaörsi Paccal piknik ma és holnap, ma fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsec, holnap Postás Józsi, a The Best Company, a Quintet, a Zorál, Lotfi Begi és a Kontárok is. Holnap ünnepeljük Szolnok napját, ebből az alkalomból a Hilt téren már 9-kor fel lehet szállni a városnéző kisvonatra, de 9-től lesz civil kavalkád, Agóra játszóház, vasúti jármű történeti kiállítás és Agóra játékplac is. Az Agóra színpadon 10-kor kezdődnek a bemutatók, 18-15-kor veszi kezdetét a Máté Péteres a Smart zenekarral, Dósa Mátyással és Harna Péterrel. Este 8:30-kor lép a színpadra a Quintet, 10-től pedig Latin Fever Dance est is lesz. A Damjanich János Múzeum és a Versegi Ferenc Könyvtár is különleges programokkal készül erre a napra. Nyílt napot tartanak a szolnoki járműjavítóban, és lesz holnap reptárpiknik is. Ráadásul a MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata is ellátogat Szolnokra. Az érkezés 3:45 előtt lesz majd a szolnoki vasútállomás első vágányára, ahonnan majd később a szerelvény kilátogat a reptárba. A délután során újra lehet majd látni a nosztalgia vonatot, nagyjából 17:30-tól, 18:30 előtt néhány perccel pedig újra a szolnoki állomáson lesz majd megtekinthető, ahonnan majd Budapest felé veszi az irányt. Nyázzáró utcazenei fesztivál tartanak holnap Jászberény több pontján is délután. A Divák és én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható majd holnap este. Koncz Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én, hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió Szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától. 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kovalszki meg a Vega koncert is. Újszászváros napját is szeptember 5-én ünneplik, már reggel 9-től. Térzenével 17 órától látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyerekműsora, később fellép Jolly, 21 órától pedig az Ocho Macho koncertjét is meg lehet tekinteni. Tiszakécskén szeptember 5-én tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvény téren, ott majd délután 5-től fellép a Spontán Blues Band, Hatházi László és a Pardon Brando, illetve este 9-től Király Viktor. Tajpán koncert Szolnokon a Tiszapart moziban szeptember 5-én szombaton este 8-tól. Blondi siker volt, pont a 80-as évek elején ez a dal, amit az Atomic Kitten dolgozott föl, ez itt már a

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék és közlekedési információk most. Bárándon a Kossuth úton útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt kell útszűkületre számítani Millértelep után Csataszög felé. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Öcsödnél karbantartást végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítést végeznek. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell figyelmesebben haladni. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak. Közműépítési munkálatokra kell számítani Körös Tetétlen belterületén. A 46-01-es Nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as út 106-os, illetve 108-as kilométereinél is sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Az M4-esen kell korlátozásra számítani a 37-es és 39-es kilométerek között, illetve útszűkület van a 4-esen, Vecsésen, a 21-es kilométernél. Az eredet is M-ről, sőt, igazán jó, ahogy ez a feldolgozás is. Saturday Muni Love-val itt a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 102.4
1: Best FM.
2: A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Holttestet találtak a szolnoki művésztelep kertjében. Meglátogatta a köztársasági elnök a balesetet szenvedett pilótát. Ma van az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Meglátogatta Baka András köztársasági elnök az északpesti

0: létesítmény területén ért földet. A szakember a katapultálás közben gerincsérülést szenvedett, emiatt volt szükség az azonnali műtéti beavatkozásra. Hamis 100 eurós bankjegyekkel fizetett egy 4 fős társaság egy szolnoki gyorsétteremben egyik késő este. A bejelentést követően a helyi egyenruhások a készenléti rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi vendéglátóhely közelében csaptak le a feltételezett elkövetőkre. A gyanúsítottak által használt gépjármű átvizsgálásakor a rendőrök további 17 darab hamisított 100 eurós bankjegyet találtak, amiket lefoglaltak. A nyomozók mind a 4 személyt előállították a rendőrkapitányságra, ahol pénzhamisítás büntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az akció gyors és hatékony lefolytatásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy még több hamis fizetőeszköz kerüljön forgalomba a megyeszékhelyen. Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság folytatja a büntető eljárást, miközben vizsgálják azt is, hogy a lefoglalt bankjegyek összefüggésbe hozhatóak-e más korábbi esetekkel. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, 3 esetben emberéletet is követeltek a lángok. Hatalmas területek éghetnek le ilyenkor, múlt hónapban például Tiszafürednél majdnem 100 hektáron lángolt a füves, cserjés terület, illetve nádas. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, bálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
0: A rendkívüli aszályos időszakban is biztosítják Szolnok térségének ivóvízellátását és a környező területek vízigényét a szakemberek, hívta fel a figyelmet honlapján a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A kiskörei duzzasztómű üzemeltetésével a lehető legtöbb vizet tartják vissza a rendszerben, amihez már kora tavasszal a megszokottnál korábban feltöltötték a tározót az emelt nyári vízszintre. Júniusban rendkívüli üzemrendet vezettek be, aminek köszönhetően összesen 18 millió köbméter plusz vizet sikerült visszatartani a Tiszatóban és a főcsatornákban. Az igazgatóságok összehangolt munkájának köszönhetően a vízigényeket időben megosztva tehermentesítik a vízellátó rendszereket, megelőzve a teljes kiszáradást. Ezzel az együttműködéssel sikerült elérni, hogy a folyó jelentős részén mindvégig érvényesüljön a duzzasztás kedvező hatása. Megnyerte mindkét előfutamát a szolnoki Csikós Zsóka a lengyelországi kajakkenú világbajnokság nyitónapján. A 25 éves sportoló 500 és 1000 méteren is magabiztos teljesítménnyel jutott tovább a következő körbe. A fiatal kajakos az olimpiai számként számon tartott 500 méteren rajt célgyőzelmet aratott, így hibátlan mérleggel fejezte be az első versenynapot. A címvédőként induló szolnoki versenyző örömét fejezte ki a sikeres kezdés miatt, és bízik benne, hogy a jó forma a folytatásban is megmarad. A világbajnokság küzdelmei a hétvégén a döntőkkel folytatódnak. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. A programokhoz a Jászberényi Állatkert is csatlakozott, ahol többek között fénycsapdás rovar bemutató és bátorságpróba is lesz. Országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik

0: az állatokkal, vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet, vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Egy ember holttestére bukkantak a szolnoki művésztelep kertjében. A rendőrség munkatársai a helyszíni szemle után gyorsan kizárták az idegenkezűséget. Verepes György, az intézmény vezetője az Új Néplapnak elmondta, mélyen megrázták őket a történtek. Tájékoztatása szerint az elhunyt nem tartozott a művésztelep lakói közé, azonban jól ismerte a helyszínt, és a dolgozók is ismerték őt. A férfi valószínűleg az éjszakai órákban hatolt be a területre, a holttestét pedig másnap délelőtt fedezték fel az intézmény dolgozói. A hatóságok közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják a tragédia körülményeit. Szaharai por szűrheti a napsütést a mai napon. Mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből, jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegő higiénés szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes levegő részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma országszerte száraz, napos időnk lesz, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Eső sehol sem várható. Holnap egy hideg front érkezik, helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. Ma és holnap 32-33 fokos nappali maximumokra és 16-21 fokos éjjeli minimumokra készülhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Köszi, hogy együtt töltjük a péntek délutánt a stúdióban Fodor Attila. Ma van a szülinapja Kim Appleby-nek, aki tesójával mellel már a 80-as években szép sikereket ért el. Ma van a szülinapja Shania Twainnek és Leanne Rimes énekesnőnek is. Az óra elején kapásból az Outkast és a Hey Ya!
4: 102.4 West FM.

nyár utolsó hétvégéje is 30 fok körüli maximumokat hoz. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hidegfront hatására többször lesz majd felhősebb az idő, helyenként futó zápor is kialakulhat, de számottevő csapadék nem várható. A délutáni kora esti órákra már felszakadozhat a felhőzet, napközben északnyugatira fordul a szél, a hőmérséklet 31 fok körül alakul. A szombaton érkező hidegfront nem hoz leülést vasárnapra sem, ismét kánikulában lesz részünk, jó részt napos időre lehet számítani, csak kevés felhővel felettünk, a szél is gyengül majd, 32 foknál is többet mérhetünk majd, a nyár utolsó napjára hétfőre 34 fok körüli maximumokat jósolnak. Újra a 90-es évek emlékezetes dalai közül most a Push the Feeling On!

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ma tartják az állatkertek éjszakáját a Bagolyvár Vadas Parkban is, ahol lesz bátorságösvény, esti etetések, különleges találkozások. Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumban is megtartják az állatkertek éjszakáját, 6 órától dámborjú sétával, egzotikus állatbemutatóval, ragadozó madarak bemutatójával többek között. Tiszaörsi Paccal piknik ma és holnap, ma fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsec, holnap Postás Józsi, a The Best Company, a Quintet, a Zorál, Lotfi Beg és a Kontárok is. Holnap ünnepeljük Szolnok napját, ebből az alkalomból a Hilt téren már 9-kor fel lehet szállni a városnéző kisvonatra, de 9-től lesz civil kavalkád, Agóra játszóház, vasúti jármű történeti kiállítás és Agóra játékplac is. Az Agóra színpadon 10-kor kezdődnek a bemutatók, 18-15-kor veszi kezdetét a Máté Péteres a Smart zenekarral, Dósa Mátyással és Harna Péterrel. Este 8:30-kor lép a színpadra a Quintet, 10-től pedig Latin Fever Dance est is lesz. A Damjanich János Múzeum és a Versegi Ferenc Könyvtár is különleges programokkal készül erre a napra. Nyílt napot tartanak a szolnoki járműjavítóban, és lesz holnap reptárpiknik is. Ráadásul a MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata is ellátogat Szolnokra. Az érkezés 3:45 előtt lesz majd a szolnoki vasútállomás első vágányára, ahonnan majd később a szerelvény kilátogat a reptárba. A délután során újra lehet majd látni a nosztalgia vonatot, nagyjából 17:30-tól, 18:30 előtt néhány perccel pedig újra a szolnoki állomáson lesz majd megtekinthető, ahonnan majd Budapest felé veszi az irányt. Nyászáró utcazenei fesztivál tartanak holnap Jászberény több pontján is délután. A Divák és én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható majd holnap este. Koncz Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én, hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió Szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától. 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kowalski meg a Vega koncert is. Újszászváros napját is szeptember 5-én ünneplik, már reggel 9-től. Térzenével 17 órától látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyerekműsora, később fellép Jolly, 21 órától pedig az Ocho Macho koncertjét is meg lehet tekinteni. Tisza Kécskén szeptember 5-én tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvény téren, ott majd délután 5-től fellép a Spontán Blues Band, Hatházi László és a Pardon Brando, illetve este 9-től Király Viktor. Tajpán koncert Szolnokon a Tiszapart moziban szeptember 5-én szombaton este 8-tól. Most a Vénusz és a világ közepén a legjobb zenék között a 102.4 Best FM-en. Hey!

102.4 Best FM, a legjobb zenék és közlekedési információk most. Bárándon a Kossuth úton útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt kell útszűkületre számítani Millér telep után Csataszög felé. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Abáczalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Öcsödnél karbantartást végeznek. Gyomaendrőd és Dívaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé útépítést végeznek. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell figyelmesebben haladni. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak. Közműépítési munkálatokra kell számítani Körös Tetétlen belterületén. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as út 106-os, illetve 108-as kilométereinél is sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Az M4-esen kell korlátozásra számítani a 37-es és 39-es kilométerek között, illetve útszűkület van a 4-esen, Vecsésen, a 21-es kilométernél. További jó utat kívánunk most a Honey Beast-tel, a 102.4 Best FM-en.

0: legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Holttestet találtak a szolnoki művésztelep kertjében. Meglátogatta a köztársasági elnök a balesetet szenvedett pilótát. Ma van az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Meglátogatta Baka András köztársasági elnök az Észak-Pesti Centrum Kórházban azt a pilótát, aki korábban balesetet szenvedett a szolnoki katonai bázisnál. A Magyar Honvédség főparancsnokaként is eljáró államfőhivatala közölte, hogy a szakembert kedden sikeresen megműtötték. Az orvosok és a szakemberek mindent megtesznek a mielőbbi felépüléséért, így a rehabilitációja hamarosan már az otthonában folytatódhat. A légierő vadászgépe egy páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta felkészültségének és lélek jelenlétének köszönhető, hogy a gép lakóterületen kívül a szolnoki katonai

0: Átvizsgálásakor a rendőrök további 17 darab hamisított 100 eurós bankjegyet találtak, amiket lefoglaltak. A nyomozók mind a 4 személyt előállították a rendőrkapitányságra, ahol pénzhamisítás büntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az akció gyors és hatékony lefolytatásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy még több hamis fizetőeszköz kerüljön forgalomba a megyeszékhelyen. Az ügyben a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság folytatja a büntető eljárást, miközben vizsgálják azt is, hogy a lefoglalt bankjegyek összefüggésbe hozhatóak-e más korábbi esetekkel. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, 3 esetben emberéletet is követeltek a lángok. Hatalmas területek éghetnek le ilyenkor, múlt hónapban például Tiszafürednél majdnem 100 hektáron lángolt a füves, cserjés terület, illetve nádas. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, bálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
0: A rendkívüli aszályos időszakban is biztosítják Szolnok térségének ivóvízellátását és a környező területek vízigényét a szakemberek, hívta fel a figyelmet holnapján a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A kisköreid úszasztómű üzemeltetésével a lehető legtöbb vizet tartják vissza a rendszerben, amihez már kora tavasszal a megszokottnál korábban feltöltötték a tározót az emelt nyári vízszintre. Júniusban rendkívüli üzemrendet vezettek be, aminek köszönhetően összesen 18 millió köbméter plusz vizet sikerült visszatartani a Tiszatóban és a főcsatornákban. Az igazgatóságok összehangolt munkájának köszönhetően a vízigényeket időben megosztva tehermentesítik a vízellátó rendszereket, megelőzve a teljes kiszáradást. Ezzel az együttműködéssel sikerült elérni, hogy a folyó jelentős részén mindvégig érvényesüljön a duzzasztás kedvező hatása. Megnyerte mindkét előfutamát a szolnoki Csikós Zsóka a lengyelországi kajakkenú világbajnokság nyitónapján. A 25 éves sportoló 500 és 1000 méteren is magabiztos teljesítménnyel jutott tovább a következő körbe. A fiatal kajakos az olimpiai számként számon tartott 500 méteren rajt cél győzelmet aratott, így hibátlan mérleggel fejezte be az első versenynapot. A címvédőként induló szolnoki versenyző örömét fejezte ki a sikeres kezdés miatt, és bízik benne, hogy a jó forma a folytatásban is megmarad. A világbajnokság küzdelmei a hétvégén a döntőkkel folytatódnak. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. A programokhoz a Jászberényi Állatkert is csatlakozott, ahol többek között fénycsapdás rovar bemutató és bátorságpróba is lesz. Országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
0: Egy ember holttestére bukkantak a szolnoki művésztelep kertjében. A rendőrség munkatársai a helyszíni szemle után gyorsan kizárták az idegenkezűséget.

0: Verepes György, az intézmény vezetője az Új Néplapnak elmondta, mélyen megrázták őket a történtek. Tájékoztatása szerint az elhunyt nem tartozott a művésztelep lakói közé, azonban jól ismerte a helyszínt, és a dolgozók is ismerték őt. A férfi valószínűleg az éjszakai órákban hatolt be a területre, a holttestét pedig másnap délelőtt fedezték fel az intézmény dolgozói. A hatóságok közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják a tragédia körülményeit. Szaharai por szűrheti a napsütést a mai napon. Mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegő higiénés szakértője.
1: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes levegő részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
0: Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma országszerte száraz, napos időnk lesz, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Eső sehol sem várható. Holnap egy hideg front érkezik, helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. Ma és holnap 32-33 fokos nappali maximumokra és 16-21 fokos éjjeli minimumokra készülhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A 90-es években, 93-ban pontosan Billy Joel ilyenkor újra listavezető az Egyesült Államokban a River of Dreams-el. Ugyanekkor egy német csapat, a Culture Beat, az angol éllovas, a Mr. Rain-nel. Azonban most a 2000-es évek sikerével folytatom Robbie Williams-el és Kylie Minogue-gal. Tőlük jön a Kicks.
3: 102.4 West FM.

A nyár utolsó hétvégéje is 30 fok körüli maximumokat hoz. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hidegfront hatására többször lesz majd felhősebb az idő, helyenként futó zápor is kialakulhat, de számottevő csapadék nem várható. A délutáni kora esti órákra már felszakadozhat a felhőzet, napközben északnyugatira fordul a szél, a hőmérséklet 31 fok körül alakul. A szombaton érkező hidegfront nem hoz leülést vasárnapra sem, ismét kánikulában lesz részünk, jó részt napos időre lehet számítani, csak kevés felhővel felettünk, a szél is gyengül majd, 32 foknál is többet mérhetünk majd. A nyár utolsó napjára, hétfőre 34 fok körüli maximumokat jósolnak. Ez is a 90-es évek egyik feldolgozása, Ain't No Sunshine, a Ford a

102.4 FM a legjobb zenék. Ma tartják az állatkertek éjszakáját a Bagolyvár Vadasparkban is, ahol lesz bátorságösvény, esti etetések, különleges találkozások. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumban is megtartják az állatkertek éjszakáját, 6 órától dámborjú sétával, egzotikus állatbemutatóval, ragadozó madarak bemutatójával többek között. Tiszaörsi Paccal piknik ma és holnap, ma fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsec, holnap Postás Józsi, a The Best Company, a Quintet, a Zorál, Lotfi Beg és a Kontárok is. Holnap ünnepeljük Szolnok napját, ebből az alkalomból a Hilt téren már 9-kor fel lehet szállni a városnéző kisvonatra, de 9-től lesz civil kavalkád, Agóra játszóház, vasúti jármű történeti kiállítás és Agóra játékplac is. Az Agóra színpadon 10-kor kezdődnek a bemutatók, 18-15-kor veszi kezdetét a Máté Péteres a Smart zenekarral, Dósa Mátyással és Harna Péterrel. Este 8:30-kor lép a színpadra a Quintet, 10-től pedig Latin Fever Dance est is lesz. A Damjanich János Múzeum és a Versegi Ferenc Könyvtár is különleges programokkal készül erre a napra. Nyílt napot tartanak a szolnoki járműjavítóban, és lesz holnap reptárpiknik is. Ráadásul a MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata is ellátogat Szolnokra. Az érkezés 3.4.11 előtt lesz majd a szolnoki vasútállomás első vágányára, ahonnan majd később a szerelvény kilátogat a reptárba. A délután során újra lehet majd látni a nosztalgia vonatot, nagyjából 5:30-tól, 6:30 előtt néhány perccel pedig újra a szolnoki állomáson lesz majd megtekinthető, ahonnan majd Budapest felé veszi az irányt. Nyázzáró utcazenei fesztivál tartanak holnap Jászberény több pontján is délután. A Dívánk és én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható majd holnap este. Koncz Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én, hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától. 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kovalszki meg a Vega koncert is. Újszászváros napját is szeptember 5-én ünneplik, már reggel 9-től, térzenével 17 órától látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyerekműsora, később fellép Jolly, 21 órától pedig az Ocsó Macsó koncertjét is meg lehet tekinteni. Tiszakécskén szeptember 5-én tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvény téren, ott majd délután 5-től fellép a Spontán Blues Band, Hatházi László és a Pardon Brando, illetve este 9-től Király Viktor. Tajpán koncert Szolnokon a Tiszapart moziban szeptember 5-én szombaton este 8-tól. Daluka Too Lost in You még az Igazán Szerelem című filmben is feltűnik, de most az egyik első number one daluk az Overload szól a Sugababes-től.

102.4 Best FM, a legjobb zenék és közlekedési információk most. Bárándon a Kossuth úton útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt kell útszűkületre számítani Millér telep után Csataszög felé. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Abáczalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Öcsödnél karbantartást végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítést végeznek. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell figyelmesebben haladni. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak. Közműépítési munkálatokra kell számítani Körös tetétlen belterületén. A 46-01-es Nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Az M5-ösön a 73-76-os kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as út 106-os, illetve 108-as kilométereinél is sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Az M4-esen kell korlátozásra számítani a 37-es és 39-es kilométerek között, illetve útszűkület van a 4-esen, Vecsésen, a 21-es kilométernél. Egy Best FM legendával, George Michael-lel zárom a mai műszakot. Fodor Attila vagyok, jó hétvégét, kellemes időtöltést a 6-kor induló Night Shift-hez is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Extra felkészítést kapnak a pedagógusok, Mohácsi vész, le kell végre számolni a tévhitekkel, medúza invázió egy francia atomerőműben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt Nemzeti Laboratóriumok elnevezésű program keretében, összesen csak nem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndiokszid hasznos nyersanyag. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz. Újra temetik a hősi halottakat, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
2: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
1: Medúza invázió miatt kellett leállítani egy atomerőmű 3 blokját Észak-Franciaországban, Gravelinban. A víziállatok a tengerből kis hián bekerültek a hűtőrendszerbe. A biztonsági személyzet azonnal lépett, miután a szűrőrendszer jelezte a veszélyt. 2 hete 3 reaktort állítottak le hasonló okokból ugyanebben az erőműben. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd 7-től, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Én túl a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

It's you I want. It's you I want. It's you I want. It's you I want.

A Nightshift-es lemezlovasokkal, Nightshift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról. Az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Nightshift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Nightshift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06 25 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat Best FM

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között, és Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 24 órás védelem alatt a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői hazatért a műszaki hibás Gripen hős pilótája, újabb áradástól tartanak Nepálban.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Elrendelték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének és helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy Ungár Anna Róza elnök és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes, idézem, a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak. Ma választotta meg őket az országgyűlés, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Posztjában mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Vadászbombázója hétfőn gyakorlat közben hibásodott meg. A tapasztalt hajózó úgy döntött, mindenképp visszaviszi a gépet a szolnoki bázisra. Ezt meg is tette, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, kedden megműtötték, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Újabb áradás fenyeget Nepál és Kína határán, ezért felfüggesztették a szerdai katasztrófa utáni mentést. Tegnap előtt eltorlaszolt egy folyót egy gletszerről lezúduló jéglavina, a felgyülemlett víz pedig elöntötte a térséget. Az ártelepüléseket mosott el, a legutóbbi beszámolók már 500 halottról szólnak. Ennél sokkal többen tűntek el, köztük 3 magyar is. Népszerű országos sportfesztivállán nőtte ki magát a Generali Night Run. Az egész napos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat holnap a résztvevők. A Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúzhatják. Részletek Kulcsár Róbert versenyigazgatótól.
3: Több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felelő programsorozattal készülünk idén.
1: Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Na, remélem azért az öreg Bob majd ezt is valamikor előveszi és leporolja.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Törjük itt a fejünket, hát pedig megmondtad a megfejtést. Hát a Paradise, a címadó dal az albumról, ugye az volt az album címe, és azon volt a Bob Sinclair féle Ultimate Funk. Na hát itt meg egy nem is tudom... Nem, hogy hívják azt ilyen birodalmi harcos? Hogy hívják a fehér ruhásokat a csillagok háborújában?
3: A birodalmi katonák.
2: A stormtrooperek.
3: Igen.
2: Na mindegy. Nem, ez az úri ember, ez kérlek szépen már ugye valahogy így az ébredő erő meg ezekbe játszott. A Spoonface Elroy.
3: Igen.
2: Ugye nem tudom. Tehát a csillagok háborúja rajongók biztos tudják, hogy melyik hadosztálynak volt a melyik parancsnoka.
3: Ja, hát az persze, az már nagyon bonyolult.
2: Ott már nagyon képbe kell lenni. De egyébként ez milyen általános dolog? Gyorsan akartam mondani, a Soul Searcherbe az egyik hölgy, aki énekelt. Ő meg az ötödik elembe vállalt egy kisebb szerepet. De!
3: Nem is tudtam.
2: De, úgyhogy itt filmsztárokkal vagyunk itt körbevéve. Igen, szóval Elroy Spoonface, illetve hát a Black Legend. És a You See the Trouble with Me, Barry White után szabadon, Lauer Christian a lemezjátszók mögött, Classic House egészen 8-ig.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na mindig így visszamenőleg jutnak eszünkbe dolgok. Igen, igen. Szóval, hogy még egy másodpercre a
3: Barry White,
2: igen, a You See the Trouble. Én olvastam utána egy interjút a megboldogult Barry White-tal, aki pár évre rá azt mondta, hogy ő nagyon bánja, hogy nem adta meg a jogokat. Mert azt mondta, hogy azt mondta, hogy ő nem hitt benne, és aztán látta, hogy ez mekkorát ment, és persze, azt mondja, hogy elszalasztott egy óriási lehetőséget, hogy ő az egyel vagy kettővel fiatalabb generációnak megmutassa magát, megmutassa ezt a stílt, úgyhogy egy interjúban ő azt mondta, hogy ha most kérnék meg, akkor ő odaadná jogokat.
3: Sose felejtem el egyébként, hogy a bakelitből nem tudom hány ezer darabot vágtak le, és rettenetesen ritka, ugye, tehát az első, mert utána újra kellett énekeltetni.
2: Igen.
3: Hát sajnálom, hogy ilyenkor van az, hogy ajaj, ugye,
2: már nincsenek a lemezeim. Volt?
3: Volt, hogy ne lett volna, persze.
2: Meg volt az eredeti Barry White-os boka.
3: Hogyne, persze. És még ráadásul úgy, hogy promó volt. Rise promó. Nagyon kemény volt, igen.
2: Na, hát ez meg Belamur, ezt tudjuk, jó?
3: Nem.
2: Ez mi ez?
3: Silicon Soul. Na tessék, na, még eszembe jutott, eszembe jutott.
2: Legalább ez, jó van, na bocsánat, Silicon Soul, right on. Lauer Christiana, Classic House 8-ig itt a Best 10.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Igen, gyakoroljunk némi önkritikát, tehát a zenék ma is nagyon jók voltak, mi nem voltunk annyira toppon.
2: Igen.
1: Tehát később jutott eszünkbe, és még akkor se jutott eszünkbe, amikor hát, később eszünk meg.
2: Ez most
1: mindegy. Figyelj, megyünk ki a nyárból, ez a permanens kánikula, ez mindenkinek az agyára ment, nekünk is. Figyelj, szépítetsz hétfőn, te zárod a nyarat, augusztus 31.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Úgyhogy ennyi a mai extrát, mert köszönjük szépen Lauer Krisztiánnak, hát akkor hétfőn, a nyár utolsó napján találkozunk ismét.
2: Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Soha nem volt még ekkora a száj az Alföldön, havonta frissül majd az egyik legfontosabb mentő statisztika. Amerikában körözött bűnözőt tartóztattak fel az M3-ason. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik, érkezhet csapadék, jelentősebb mennyiségre sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet, van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 mm sem esett. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedések kellenek az ivóvízellátás védelmében, jelezte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Prognózisok szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Hetekkel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha kell, akkor így pótolják a kieső kapacitást már a hétvégén. Havonta frissíti majd a mentőszolgálat azt az összesítést, amely közreadja, milyen gyorsan érkezik a segítség a sérültekhez, betegekhez. Az adatok a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Szűcs Brigittát, a mentőszolgálat szóvívőjét hallják.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: 20 éve körözött bűnözőt fogtak el itthon, a 60 éves brit férfit gyerekek ellen elkövetett szexuális büntettek miatt keresték az Egyesült Államokban, nemzetközi elfogató parancs is volt ellene. Az FBI jelzése nyomán kapták el az M3-ason polgárnál, amikor átutazott az országon. A nyomozóiroda kezdeményezte kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte őt. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz.

Beszélhetem a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best 10.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: mit tehet a sejt?
1: Állatula, molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa.

Best FM, a legjobb zenék. Óriási köszönettel tartozom a karrieremért Joel Schumachernek, a film rendezőjének. Ezt mondta Seal, amikor 1995-ben a Kiss from a Rose, a Batman Forever című film betétdala felkerült az amerikai lista első helyére. Pontosan 31 évvel ezelőtt. Jön Seal és a Kiss from a Rose itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Kiemelt kutatás is segíti az ország felkészülését a klímaváltozásra. Amerikai győzelmi jelentés az öbölből, az évtized lopása Bécsben.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok elnevezésű program keretében. Összesen csaknem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndiokszid hasznos nyersanyag. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz. Újra temetik a hősi halottakat, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
3: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltak sikra!
1: Aknamentesítették a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait. Az amerikai középső parancsnokság bejelentette, hogy sikerült eltávolítani azokat a tengeri robbanóeszközöket, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. Az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajónak segített átkelni a szoroson. Ezek mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítottak. Gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból, amint egy 4 millió eurót érő ékszer egy párizsi luxus márka darabja, több mint 670 drága kővel díszítették. Egy kiállításon szerepelt, a tettesek a látogatók közé vegyülve emelték el tegnap délután, úgy, hogy bezúzták az egyik tároló üvegét. Nagy erőkkel nyomoznak a rendőrök, a két férfiról képeket is közreadtak. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: A hupikék, törpikék után szabadon a sztárok élete nem csak játék és mese. Valaki már 2 hete elkezdte az őszi turnészezon, például a Salt and Pepper, a TLC-vel és az M-Vogue-gal együtt augusztus 15-e óta úton van, a Backstreet Boys pedig majd szeptember végén érkezik egy 2 hetes németországi turnéra, meg hozzánk a következő órában.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék. Egy kis En Vogue, aztán egy kis TLC, aztán egy kis Salt and Pepper, aztán megint egy kis En Vogue, megint egy kis TLC, megint egy kis Salt and Pepper, és ez így megy két órán keresztül. Kettő hetet tart az It's Iconic elnevezésű turné, ahol a Salt and Pepper a TLC-vel és az En Vogue-val együtt turnézik, most csak egyedül érkezik a Salt and Pepper a Shoop-val itt a Best-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Kate.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
3: Best of a legjobb zenék, és ez az előbb említett Blue Note Records még mind a mai napig működik, és mind a mai napig ad ki jazz lemezeket. De hát az egyetlen olyan dal, ami világszinten is ismertétette őket, az ez. Az Asprey-től érkezik a Cantaloupe itt a Besten.

dip trip, get Fantasia. Jazz and hip.

Best of a Legend zenék sajnos csak egyetlen egy albumra futottam ettől a zenekartól. 1997 végén adták ki az On the Edge című albumukat, viszont erre az egy albumra is olyan most már klasszikusnak számító dalokat tudtak besűríteni, mint a Bang Bang, vagy éppen Ennio Morricone a Profi című filmhez írt témájából készült Heartless. Ez jön most itt a Bestem.

0: Vagyonvédelmi hivatal kemény üzenet a kormányfőtől. Hulladékhegyeket emeltek ki a Tiszából és a Bodrogból. Elhunyt Európa legidősebb uralkodója. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet és kell kritizálni, ellenőrizni, számon kérni, de aki titkos háttéralkukról és nem létező szabálytalanságokról hazudik, az tudatosan árt és rombol. Ma választotta meg a parlament a hivatal elnökének Unger Annát, nyomozati elnök helyettesének pedig Kasnádi Katalint. Megbízatásuk 6 évre szól. Mindketten 24 órás rendőri védelmet kaptak. A Fidesz frakció nem vett részt a voksolásban, később közölték, az Alkotmánybírósághoz fordulnak a szervezetről szóló törvény miatt. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanévkezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Csaknem 19 tonna szemetet gyűjtöttek össze önkéntesek a Bodrog és a Tisza árterében, Olaszliszka és Tiszalök között. Többet, mint eddig bármikor. 12 csapat vett részt az idei PET-kupán. A szervezők szerint aggasztó, hogy az ártéri erdőkben továbbra is rengeteg hulladék lehet, nem egy kupac évtizedek óta ott heverhet. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés gyanúsítottjait. A két férfi több társával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni. Ezután szabadult el a pokol, az utcán is ütötték, vágták egymást a riválisok. Két férfi a Csetepatéban könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Elhunyt 5. Harald, Norvégia királya, csaknem 2 hete kórházban ápolták ritka és súlyos betegsége miatt. 1991-ben került a skandináv ország trónjára. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 89 esztendős korában érte a halál. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Spice Girls-ből Melanie C-vel és Jerry Halliwell-el is volt hosszabb, rövidebb ideig valamiféle viszonya Robbie Williamsnek. Akár erről is szólhatna a United 3-an párban című dala, csak úgy ott meg pont fordított az ivararány. Robbie Williams, a Spice Girls és persze a United is érkezik majd a következő órában itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a dalnak a videóklipjében.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars zenékok biztos tudják, hogy ki az a Rosser Vénó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a hetedik részben az ébredő erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Vénó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface, Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Five és a Maroon 5 is érkezik a mai utolsó 60 percben, és ha már utolsó, hát a nyár utolsó péntek estéhez méltóan azért majd adunk a klubhangulatnak, hiszen jön majd a Soul Searchertől a Can't Get Enough, vagy éppen a Salome de Bahiától az Outro Lugar, a No Doubt és az It's My Life után, mert ez indítja ezt az órát.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék. A most érkező dal eredeti Stevie Wonder féle verziója azt a címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett egy másik hely. Outro Lugar, jön Salome de Bahia itt a Best of.

Best FM, a legjobb zenék, akinek még van kedve, meg van lehetősége, mindenféleképpen használja ki a hétvégét, meg még a hétfőt, hogy egy utolsót nyaraljon. 32-33 fokos nappali maximum, egy picike szél lesz holnap, de elenyésző, az már inkább fájóbb, hogy hideg front is lesz. Jó, de mondom még egyszer, nyár hétfőig, aztán utána könyörtelenül megköszönt az ősz. Jön Shanice, az I Love Your Smile, itt a Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Stefan, a legjobb zenék. Pont ahogy Craig David mondja, Walking Away, megyek. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a péntek. Holnap Hip Hop és R&B, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House. 6 és 8 óra között természetesen, ugyanúgy, mint hétköznap. Hétvégén is mixel indítjuk majd a Night Shift-et, 8-tól pedig Biki, Big Favit, ami lesz a házigazda. Craig David jön, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

DJ, so listen.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.